Havan Isten nekem örüljön rajta. Veréshez szokott fajta. Cigány népek langszívű sihederje. Verje, csak verje, verje. Havan Isten meg ne sajnáljon engem. Én magyarnak születtem. Szent kalombja nehogy zöld ágat hozzon. Üssön csak postorozzon. Abban Isten, föltől a fényes éjjel.

Isten elhomályosul az agy, és a szem ködbe borul. Pedig látni kell, vajon maradt-e még talpa ember pusztulás közepén, s mit kell, mit tudok ők még tenni.

Istennek örüljön rajta. Veréshez szokott fajta. Cigány népek lanszívű sihederje. Verje, csak verje, verje. Ha van Isten, meg ne sajnáljon engem. Én magyarnak születtem. Szent kalombja nehogy zöld ágat hozzon. Üssön csak postorozzon. Ha van Isten, föltől a fényes ég.

Istő elhomályosul az agy, és a szem ködbe borul. Pedig látni kell, vajon maradt-e még talpra emberek pusztulás közepén, s mit kell, mit tudnak ők még tenni.